cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Kevésen berélti, ára van annak, ha mindenki őt nézi az utcán. Isten a klubnál, durvák rázzák a pultnál. Három pia bekészítve úgy várnak minket.
1: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hegyezd a füled,
8: mert nincs itt semmi látnivaló.
7: Hanno Radio.
9: A te hangod.
7: A te hangod. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
0: Programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a szenttamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat és mérettesd meg a

0: zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: A 91,5 MHz-en.
6: Pannon Rádió.

0: step by step, won't you give me that step by step?
1: Programajánló.
2: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a délibláti homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségben még parázslik a tűz. Maglics erődjénél pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4, a Rescue program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett. A német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Tüzekkel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjelina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svapska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést. A régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszporával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján, többek között Belgrádban, Novi Pazarban, Prokupjeban és Csupriában állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Elindult a Paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, míg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Magyar Péter közölte, a 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése ma reggelre, a szombat késő esti 500 körüliről megközelítőleg 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet, a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2000 megawatt teljesítmény a magyarországi áramfogyasztás több mint 35%-át fedezi.
0: Időjárás.
8: Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt...
8: Csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: 91,5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
4: Pörög ránk! Panorádió!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night. And you'll never see her again.

0: programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikit utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Továbbra is küzdenek a szerbiai erdőtüzekkel. Mintegy 980 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Bácskosút falván is megünnepelték Szent István királyunkat. Következnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. 2 helikopter Csehországból, 1 Szlovákiából, 1 pedig Romániából érkezett. A német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. Alekszandar Vučić szerb elnök ma kijelentette, hogy kitüntett számos tűzoltót, akik részt vettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, hogy nekik köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. A szerb elnök a Deliblati homokpusztán a tűzoltókkal folytatott beszélgetése során elmondta, az oltás közben csak a tűzoltók élete volt veszélyben, és megköszönte nekik az áldozatos munkájukat, valamint azt, hogy Szerbia különböző részeiről érkeztek a helyszínre. A szerb államfő a Deliblati homokpuszta tűz által érintett területének bejárása során kijelentette, hogy a pusztítás mértéke nagy, de még így is jobb a helyzet, mint amire számított. Hangsúlyozta, hogy a civil lakosság egyetlen pillanatban sem volt veszélyben. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett a helyszínről az atomerőmű irányító központjából, melynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamosenergia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg eléri a 240 megawattot. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosultaknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri a 600 eurót. Bácskosút falván is megünnepelték Szent István királyunkat. A helyiek 2001 óta minden évben a művelődési ház udvarán álló kőszobornál gyűlnek össze, hogy fejet hajtsanak az államalapító magyar király emléke előtt. Pető Attila riportja.
2: Az esemény a magyar himnusszal kezdődött, majd vers és zenés műsor következett. Nagy Tibor történész beszédében Szent István korának vallási és társadalmi megosztottságát emelte ki, illetve az uralkodó törekvését egy egységes és erős magyar állam megteremtésére.
3: István király megteremtette az egységet, és megteremtette azt az államot, ami az ő halála után is több mint 1000 éven keresztül fennállt és sikeresen ellenállt mindenféle külső és belső nyomásnak. Hát ez az, amit azt hiszem, hogy tanulni kellene, hogy megteremteni az egységet, ugyanakkor tanítani azt, hogy egység nélkül így sem tudunk semmit sem elérni. Hogyha erre képesek leszünk, akkor sok minden másra is, ha erre nem, akkor még nagyon nagy bajok elé kell, hogy nézzünk.
2: A megemlékezés folytatásában katolikus és református lelkész áldotta meg az új kenyeret. Pap László a Bácskosútfalvi helyi közösség tanácselnöke.
4: Itt élünk már 1000 éve ebbe a Kárpát-medencébe, köszönve Szent Istvánnak megalapozta ezt, tehát a fundamentumot, hogy a magyarságunk ki fönt maradjon, és akkor erre emlékezünk, ez egyre fiatalok is, edések is eljönnek, és akkor így ez a tradíció, vagy ez az emlék, ez így tovább folytatódik. Maga az új kenyér ünnepe, az is fölemelíti azokat a régi szokásokat, amikor még ugye a kenyeret otthon sütötték.
2: A rendezvény végén a Bácskosútfalvi Kiskosudfalvi helyi közösség, a Monográfia Helytörténeti Egyesület és az Ady Endre Művelődési Központ képviselői megkoszorúzták Szent István szobrát.
1: A tolerancia jegyében idén is összegyűltek a fogyatékkal élőket tömörítő egyesületek tagjai a Topolyai tó partján. A rendezvényre ezúttal rekordszámú részvevő érkezett több országból. A közös programok és sportaktivitások

0: valamint a különböző közösségek közötti kapcsolatok erősítése volt. Furcsa Józsefné, a Magyar Szklerózis Multiplex Betegek Szövetségének elnöke.
1: Azt gondolom, hogy mi valamennyien esembetegek vagyunk. És fontos az, hogy egymásnak a programjait, problémáit, jó gyakorlatokat, rossz gyakorlatokat egymásnak átadjuk, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És ezért fontos, nem beszélve arról, hogy igazán nagy jelentősége van az ismerkedésnek is. Hogy ott hogy élnek az emberek, mi hogy élünk, mit tudunk egymásnak átadni, ami mindenki számára fontos lehet.
0: A rendezvényen nem csak a szklerózis multiplexben megbetegedetteket tömörítő egyesületek képviseltették magukat, hanem számos olyan szervezet is, amelyek a más fogyatékkal élő emberek támogatásával foglalkoznak. A résztvevő egyesületek létszáma is igen változatos. Voltak olyan szervezetek, amelyek mindössze 10 tagot számlálnak, míg a legnagyobb egyesület tagsága eléri a 65 főt is. Pap Julianna, a Bács-Fekete-hegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület tagja.
2: Ezek az alkalmak azok, amikor valahogy be akarnánk mutatni a környezetünknek, hogy itt vagyunk, élünk, alkotunk, és szerintem ez nagyon jó dolog, hogyha több egyesületből eljövünk, és közösen mutassuk meg ezeket az értékeket, amik bennünk vannak, és ezzel is talán rámutatunk arra, hogy hát egy kis figyelmet, segítő kezet, ha szükség van, nyújtsanak felénk.
0: A résztvevőket sportolási lehetőségek is várták, ahol mindenki kipróbálhatta magát. A rendezvényen egy kisebb kiállítást is rendeztek, ahol a fogyatékkal élők által készített alkotásokat mutatták be. A nap célja a barátkozás, a tapasztalatok megosztása, valamint az egymás iránti elfogadás és megértés erősítése volt. Nyeső Paul, a Tobolyai Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnöke.
3: A mai napon ez ugye, ahogy mondtam, sportrendezvény, tehát a mi lehetőségeinkhez híven ugye olyan sportaktivitásokat rendezünk, ez pikádó, lapocskadobálás, botjázás, de a fő lényeg az, hogy sokan összejöjjünk, barátkozzunk, eszmecsere az országok között.
0: A program részeként a hosszú évekre visszatekintő együttműködést is megerősítették. A Topolyai Egyesület és a horvátországi partnerük több mint 10 éve dolgozik együtt. Kapcsolatukat most egy erről szóló megállapodás aláírásával is megerősítették.
4: Időjárás. Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
7: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024 561 112 www.nordent.rs.

What?

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás Csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségben még parázslik a tűz. Maglics erődjénél pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a Rescue program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. 2 helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett. A német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyuszin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Tüzekkel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjelina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svapska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik, 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést. A régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszporával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján, többek között Belgrádban, Novi Pazarban, Prokupjeban és Csupriában állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Elindult a Paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, míg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Magyar Péter közölte, a 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése ma reggelre, a szombat késő esti 500 körüliről megközelítőleg 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet, a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2000 megawatt teljesítmény a magyarországi áramfogyasztás több mint 35%-át fedezi.
0: Időjárás.
4: Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Panorádió, a te hangod.
5: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyuszin repülőgép is segíti. Továbbra is több tűzzel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban, Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjeljina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svapska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik, 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést, a régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Legyen Alexander Vučić a kormányfő, változtassuk meg az alkotmányt, majd térjen vissza államfőként, ezt javasolta Ana Brnabić, a köztársasági parlament elnöke, és a szerb haladó párt tisztségviselője az N1 szerint. Brnabić a haladók standjait kereste fel szombaton Belgrád több pontján. Bár a választásokat még nem írták ki, arra szólította fel a párt aktivistáit és szimpatizánsait, hogy szavazzanak és támogassák Vučićot a miniszterelnöki tisztségre. Mindannyian szavazni akarunk, ugye, akkor utána, amíg ő a miniszterelnök, megváltoztatjuk az alkotmányt, aztán visszatérhet, hogy ismét elnök legyen. Íme megoldás mindenre, mondta Brnabić az N1 közlése szerint. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletes Kis Tamás elmondta, sikeres volt a hatos turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg eléri a 240 megawattot. Nagy volt az érdeklődés a magyarkanizsai vásár iránt, ma most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot a magyarkanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A gasztronómiai eseményen ebben az évben 45 csapat főzött, akik Vajdaság mellett Magyarországról is érkeztek. Egy 56 éves szerb állampolgárt eszméletlen állapotban húztak ki Görögországban a tengerből, a Halkidikin található Agios Nikolaus közelében. A strand mentőse először elsősegélyben részesítette, de sikertelenül. Ezt követően mentőautóval az Agios Nikolausi egészségügyi központba szállították, ahol megállapították a halálát.
0: Időjárás.
8: A továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk a változó felhőzet ellenére is. Meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéken néhány fokkal meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. A meteorológia helyzet a szív- és érrendszeri betegek számára megterhelő lehet. A legmelegebb órákban ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást és megfelelően védekezni a nap ellen.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
12: Szabadka.
13: Bomax. Let's get down to business.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. Kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: time.
1: Time.
0: Love.
1: Joy.
0: Joy.
1: I need space.
0: Love.
1: I need me.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deli Blati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti. Alekszandar Vučić, szerb elnök ma kijelentette, hogy kitüntett számos tűzoltót, akik részt vettek a Deli Blati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, nekik köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. A szerb elnök a Deli Blati homokpusztán a tűzoltókkal folytatott beszélgetése során elmondta, az oltás közben csak a tűzoltók élete volt veszélyben, és megköszönte nekik áldozatos munkájukat, valamint azt, hogy Szerbia különböző részeiről érkeztek a helyszínre. Vučić megköszönte a tűzoltóknak a hatalmas erőfeszítését, munkát és áldozatvállalást, valamint a munkagépek kezelőinek és mindazoknak, akik önként érkeztek segíteni. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamosenergia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a magyar kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Hétfőtől Szabadkán lezárják a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jovan Mikics, a Jovan Cvijics, a Szervo Mihály és a Bér Imre utcát. Hétfőn kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, ma most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot magyar kanizsa helyi közössége szervezte meg az évben utoljára. Kirakodó vásárról párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A gasztronómiai eseményen ebben az évben 45 csapat főzött, akik Vajdaság mellett Magyarországból is érkeztek. Ma is hosszabb sorok alakultak ki a határátkelő helyen Szerbiából Magyarország felé. A korai délutáni órákban a Horgos 2-nél volt a legrosszabb a helyzet, de a többi nagyobb átkelőnél is bőven egy óra felett volt a várakozási idő. Augusztus második felében egyre nagyobb arányban indulnak vissza a Nyugat-Európába a szabadságról hazatérők. A kisebb átkelőknél általában kedvezőbb a helyzet, de ott is gyorsan kialakulhat félórás vagy hosszabb sor, amennyiben sok autós egyszerre választja ugyanazt az alternatív útvonalat. Az illetékesek arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A meleg időjárásra való tekintettel azt javasolják, hogy érelem és elegendő mennyiségű itallal is készüljenek.
3: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fok van, a továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk változó felhőzet ellenére is. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban néhány fokkal meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Akkor és most.
3: Hey now, you're an all-star.
2: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
4: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel, a helyszínen járt a szerb elnök is. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, következnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Krajevo melletti Stolovi hegységben is sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Magdicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Alekszandar Vučić szerb elnök ma reggel a Deliblati homokpusztáról látogatott. Bíró Tamara összefoglalója.
8: Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Iljusin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Vasárnap reggel a Deliblati homokpusztára látogatott a szerb államfő, ahol a rendkívüli helyzetek szektorának tagjaival, valamint a tűzoltósággal és a hegyi mentőszolgálattal is megbeszélést folytatott. Alekszandar Vučić a helyszínen hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy egyetlen másodpercig sem fenyegette veszély a lakosságot. A köztársasági elnök hozzátette, hogy az egész területet körbejárta egy helikopterrel, és ugyan hatalmas területek váltak a lángok martalékává, mégis kisebb a kár, mint amire számított. Vučić továbbá megköszönte a tűzoltók áldozatos munkáját. Szeretném mindannyiuknak megköszönni a hatalmas erőfeszítést, a munkát és az áldozatvállalást, és azoknak az embereknek is, akik a kotrógépeket kezelik, és minden embernek, aki önkéntesen jött és segített, de mindenek előtt azoknak, akik értenek a munkájukhoz, és tudják, mit és hogyan kell csinálni. Alekszandar Vučić azt is kijelentette, hogy számos tűzoltót tüntet majd ki, olyanokat, akik részt vettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, nekik köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. Vučić arra kérte Luka Csaušićot, a katasztrófavédelmi szektor vezetőjét, valamint Ivica Dačić belügyminisztert, hogy a helyzet rendeződése után tekintsék át, mit lehetett volna jobban és gyorsabban elvégezni, illetve mire van még szükség. arra is kérte Csáusityot, vizsgálja meg, hogy szükség van-e további tűzoltó repülőgépekre. Vučić arról is beszélt, hogy büszke a szerb tűzoltókra, és bejelentette, hogy további 3 nagy repülőgépet vásárolnak, mivel a jövőben egyre több tűzesetre lehet számítani. Hozzátette, hogy Szerbia segítséget kapott az Európai Unió országaitól is, megköszönte az EU-nak és Oroszországnak a tűzoltásban nyújtott segítséget.
7: Tervezetten is jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a magyar miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinái tervezett visszakapcsolásáról szóló mai helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter ismertette, hogy jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel. A kormány főköszönetet mondott mindenkinek, akik több hete a paksi atomerőműnél dolgoznak. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Ezt már Kapitány István mondta. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere a paksi beavatkozások kapcsán közölte. A kormány nem arra várt, hogy jöjjön az eső, hanem meghozta a döntéseket. Magyarország saját kezébe vette sorsa irányítását. Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter.
0: Fejlesztjük a magyar energiaellátást európai uniós forrásokból, a hálózatot javítjuk. Nem kell mondanom egy ilyen krízis után, hogy mennyire fontos, hogy az elektromos áramhálózat megfelelőképpen működjön. Erre hoztunk haza másfél milliárd eurót az Európai Uniótól. Ezeket a pályázatokat kiírtuk, kiértékeltük, és a munka elkezdődik. És ennek kapcsán lehetőség nyílik szélerőművek építésére is. Ami önmagában természetesen nem megoldás, de az energia mix, mint olyan megoldás arra, hogy Magyarország ne kerüljön energia szempontból soha kiszolgáltatott helyzetbe.
7: Ma is hosszabb sorok alakultak ki a határátkelő helyen Szerbiából Magyarország felé. A kora délutáni órákban a Horgos 2-nél volt a legrosszabb a helyzet, de a többi nagyobb átkelőnél is bőven egy óra felett volt a várakozási idő. Augusztus 2. felében egyre nagyobb arányban indulnak vissza Nyugat-Európába a szabadságról hazatérők. A kisebb átkelőknél általában kedvezőbb a helyzet, de ott is gyorsan kialakulhat félórás vagy hosszabb sor, amennyiben sok autós egyszerre választja ugyanazt az alternatív útvonalat. Az illetékesek arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A meleg időjárásra való tekintettel pedig azt javasolják, hogy élelem és elegendő mennyiségű itallal is készüljenek.
5: Sport.
7: Aranyérmesek lettek a szerb kajakosok a mediterrán játékokon Olaszországban. Kajak 2-esben Strahinja Dragoszavljevic és Veljko Viestica 500 méteren értek elsőnek célba. A K2-es versenyszám döntőjében a szerb sportolók 1 perc 28 másodperc 92 század másodperccel teljesítették a távot. Második helyen egy portugál, harmadikon pedig egy olasz páros végzett. A pontos idő 16 óra 6 perc.
5: Időjárás.
7: A továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk a változó felhőzet ellenére is. Meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéken néhány fokkal meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. A meteorológia helyzet a szív- és érrendszeri betegek számára megterhelő lehet. A legmelegebb órákban ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást és megfelelően védekezni a nap ellen.
9: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Programajánló. Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House 024 60 1887.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Why wait to say, at least I did it my way.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Kraljevo melletti Stolovi hegységben is sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, Maglicsnál pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Alexander Vučić szerb elnök mindeközben ma reggel a Deliblati homokpusztára látogatott, ahol elmondta, hogy az egész területet körbejárta egy helikopterrel, és ugyan hatalmas területek váltak a lángok martalékává, mégis kisebb a kár, mint amire számított. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a magyar miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter ismertette, hogy jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel. A kormányfő köszönetet mondott mindenkinek, akik több hete a paksi atomerőműnél dolgoznak. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Ezt már Kapitány István mondta. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere a paksi beavatkozások kapcsán közölte, a kormány nem arra várt, hogy jöjjön az eső, hanem meghozta a döntéseket. Magyarország saját kezébe vette sorsa irányítását. Ma is hosszabb sorok alakultak ki a határátkelő helyeken Szerbiából Magyarország felé. A kora délutáni órákban a Horgos 2-nél volt a legrosszabb a helyzet, de a többi nagyobb átkelőnél is bőven egy óra felett volt a várakozási idő. Augusztus 2. felében egyre nagyobb arányban indulnak vissza Nyugat-Európába a szabadságról hazatérők. Az illetékesek arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A meleg időjárásra való tekintettel pedig azt javasolják, hogy élelemmel és elegendő mennyiségű itallal is készüljenek.
3: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádióban.

diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden.

Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Ennek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

Pannon Rádió. Rólad szól.